Hogy nem egy azonát meg lehet demandolni speciál, de évétek az ötrét, no, de most itt a szép nőt, a szöget, itt a tönt, csicsi van a benúcs, a fűbben, a fűnagomat. Bár ne csinálták, kéni vagyod, mert Dolly Parton.